nanande wewe kasumbi kange chisho chetu kerekekeke mngole wetu anande mba kasumbi kange.